0: de meg, amit szabad. A kisebb gyülekszomnak én nem zöröm emberi jobban, hanem így ide. Hanem
1: olyan gyerek, ha
0: nincs, akkor mi is akkor mellem.